0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Miniszterszki és Hát Jazz Club. A Rádió Móra műsorán a 98.8-on. Hétfőnként este 10-től éjfél.

Zuerst kommt Karamell mit Chillagom, danach Jinx mit Jesmo Lido Pro. Ez a 10-15 zenei blokkunk, a rádió morán két zenét hallhatnak ma. Elsőként itt van Karamell és a Chillagom, utána Jinx és a Jesmo Lido Pro.

Memo, auch am Vormittag hier auf Radio Mora. Ich bin Laszlo Kessy und begrüße Sie recht herzlich. Gleich geht's weiter wieder noch einmal mit unserem aktuellen Thema des Tages. Und in dieser Stunde kommt unser längerer Veranstaltungstipp-Blog auch. Aber jetzt nach nur ein, zwei Songs bringe ich Ihnen auch die Tagesschlagzeilen. Szép délelőttöt kívánok a Memo-t, ilyenkor is hallják még a Rádió Morán. Köszöntöm Önöket, én Kessy László vagyok. Ebben az órában nem sokára még egyszer utoljára hozom aktuális napi témánkat, aztán jön majd egy hosszabb programajánló blokk is, most viszont egy-két zene után érkezik a lapszemle. Itt a 98.80 és a 92.80. Kellemes időtöltést kívánok!

Das war's für heute mit Memo. Danke fürs Dabeisein. Bei uns geht's jetzt weiter mit Romani Ora aus unserem Studio in Oberwart. Danach kommt der musikalische Mittagstisch in der ersten Stunde mit Local Heroes. Ab 14 Uhr hören Sie Talking Heads, ab 16 Uhr Radio Spot On und um 18 Uhr startet Radio Mora Vielfalt. Viele unserer Sendungen können Sie auf cba.media oder auf radio-mora.at nachhören. Sie haben Laszlo Kesse gehört. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ez volt a Mémo, itt a Rádió Morán. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Most jön a Romani Óra felsőri stúdiónkból, aztán déli dejzenés blokkunkat hallhatják az első órában a helyi hősökkel. 14 órától jön a Talking Heads diák műsor, 16 órától a Radio Spoton ifjúsági műsor, 18 órakor pedig majd kezdődik a Rádió Mora sokszínűség, sok-sok érdekes műsorral különböző nyelveken. Sok műsorunkat visszahallgathatják a cba.media vagy a radio-mora.at oldalaink valamelyikén, illetve írhatnak is nekünk az office@radio-mora.at e-mail címre. Az elmúlt három órában Keszély Lászlót hallották. További kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Kedves hallgató, használjon emlékező cédulácskákat. A rövidesen induló rádióműsor bizonyosan változtatni fog a kedély állapotán. A változás mértéke jobban érzékelhető, ha most a műsor elején vázlatosan lejegyzi állapotát, hogy aztán a végén egybevethessük azokat.
1: Konfolok egyet, jó?
3: Kész a kávé! A kopasz úrnak kész a kávéja!
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hard Jazz Club. Van egy olyan folder itt a gépemen, az egyik gépen, hogy Szumper Ádám, Zsuffa Peti, stb. Ádám, hát Szumper Ádám Ákos egy olyan dobos, aki elképesztő, hogy miket csinál. Valahányszor belütközöm az interneten, hogy a Facebookon itt ott a videóiba leesik az állam. Na hát szóval ő neki van a Journey című első albuma, és most itt van a Rowan Clean-ről egy szám, és előtte pedig a One Step Closer. Na azt a One Step Closer-t azt elindítom, 45 percével a műsornak a törzsdejét fogja kitenni, és egy időn túli blokk lesz még a végén rádobva, ez pedig a Rowan Clean-ről a Sandstorm, ami egy ilyen 10 perces hosszú, úgymond időn túli zenei blokk lesz majd. De hát akkor jussunk el ide, nézzük meg, hogy egyáltalán, hogy mi ez a dolog. Szumper Ádám Ákos, ugye dobol, zeneszerző, stb. Magyarul Cornél ütőhangszerek, Turi Krisztián gitár, Usztics Dániel basszus gitár, Tempi Kedi billentyűk, Bartók Máté altszaxofon és Ivi, azaz elektromos wind instrument. És akkor én most azt mondom, hogy a lemeznek a felvételeit sorjába veszem, és akkor elindulunk rajta. Túl sokat mesélni nem akarok erről, mert hiszen a kedves rádióhallgatónak tonnányi lehetőség van arra, hogy ezzel találkozzon az interneten. Én is onnan veszem az információkat hozzá. Az a lényeg, hogy azt kell beírni, hogy ugye Szumper Ádám Ákos, és hogy Raw and Clean. De egyébként bármi, bőven elég Szumper Ádám Ákos, hogy beírni, akkor a zenei megosztókra, és akkor már is jönnek a találatok. Nagyon komoly. Az első 6 felvételt konferálom föl. Egyes lesz a Savanna, a Dining a 2-es, a Salt a 3-as, a Popcorn a 4-es, a Repnesia az 5-ös, a 6-os pedig a Froats. És akkor ez a 6 felvételi úgy indul el, hogy utána még 4 felvételre kerül sor erről a lemezről, és utána pedig a búcsú után jön ez a bizonyos említett egyetlen egy hosszú felvétel. Induljanak az említett felvételek most.

0: Kedves hallgatóink! Rövidesen digitális műsorazonosítót sugárzunk. Az azonosítóval a műsorhamisítást igyekszünk megelőzni.
1: M75K17.
0: Ha ön az M75K17 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky & Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.

Kedves hallgató, most, hogy a műsor már megy egy ideje, érdemes lejegyezni, hogy milyen a kedély állapota, hogy érzi magát.

Este nézd rádiót. A tévéképernyők vibrálása, gyakori fényerő változása érzékszerveinket, központi idegrendszerünket megterhelheti. Ezzel szemben a rádiókészülék kellemes megvilágításban, esetleg gyertyafénynél megnyugtató, állandó látványt nyújt. A rádiókészülékkel könnyen utazhatunk a képzeletünk segítségével egzotikus tájakra, játszva ismerhetjük meg a világ különleges dolgait. Csak be kell állítanod az íróasztali lámpát, esetleg a gyertyákat. A többi a mi dolgunk.

0: legyen ön is kedvezményezettje akciónknak.
1: Mára mindenki számára elérhetővé vált a Zsuffa Péter Jazz Club. A műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Clubban és...
0: Már 0 forint befizetése mellett, vagy annak teljes elhagyásával...
1: Egészen nagyszerűen szórakozhat.
0: Próbálja ki!
1: Leginkább műsoridőben, vagy akár tetszőleges időpontban az interneten.
0: Természetesen pénz visszafizetési garancia mellett. Vagy tárcsázzon most, és keresse ingyenes szaktanácsadónkat.
1: Akit nem lesz könnyű meg.

Olaf Whitehönen, a fiatal dán fizikus, egy általa kifejlesztett készülékkel, melynek a tér-idő konverter nevet adta, sikerült a térből időt létrehoznia. Kísérletei során egy gyufás doboznyi térből 3 percet sikerült konvertálnia.

0: Figyelem, a most hallható rádióműsor gyógyító hatása orvosilag nem igazolt. Mindössze annyit tudunk biztosan, hogy 3 esetben elmúlt egy makacs fogfájás, pár hallgatónak a haja kinőtt újra, de csak egy kis foltban a fejtetőn, azaz megfiatalodott a fejbőrük egy kis részen. Továbbá feljegyezték, hogy a rendszeres hallgatók hónajszaga csillapodott, és szélsőséges esetben meg is szűnt.
1: Szumper Ádám Ákos, igen, itt kedvenc rádiumisatok a Minisztárszk és Hadgyeszkup, Szumper Ádám Ákos, Zsörny című első album után a 23-as lemezt nézzük most, ennek pedig az a címe, hogy Raw and Clean, One Step Closer. Az első 5 felvételt hallgattuk meg, és akkor nem 6-ot hallgattuk meg, és most még jön 4, az Asati, a Partisnek, New Orleans, ez másképpen írva, és a Sinking. Ez a 4 felvétel fog elindulni most, és akkor a búcsú után pedig földobunk egy másik, lemezről egy másik felvételt. A Szumper Ádámnak ez a 2023-as lemeze, ez természetesen leinformálható, beszerezhető, letölthető legálisan a ismert zenemegosztókon, tehát ott már nyugodtan lehet is keresgélni. A fantasztikus dobos, itt mint zeneszerző is ugye jelen van. Induljon az említett 4 felvétel.

Zsufa Péter 1998 őszen kezdett rádiózni. Ekkor változott meg végérvényesen a világ jazz rádiózása. Sajnos viszont erről az eseményről független forrás által készített dokumentáció nem készült. A hivatali személyek aznap már a hétvégére készültek, időjárási front után voltunk, mindenkinek fájt a feje és teljesen megfelelkeztek erről a forradalmi áttörésről a jazz rádiózásában. De az igazi baj az, hogy erről később se szóltak senkinek, a fordulatszerű stílusváltás egyedül Péter és szűk barátai körének beszéd témája maradt csak.

0: Nádasdi Andal. Andal. Nádasdi Antal, Sarolta.
1: Ő 20 éves, szép teli holdas, Sarolta. Én húséhes, vén ordas és latorma.

0: Itt kedvenc rádióműsorok a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és ugye Szumper Ádám Ákosnak a folderét találtam meg itt a gépemen, és a One Step Closer lemezt hallgattuk meg, teljes hosszában sikerült bele zsúfolni ebbe a műsorodőbe, így hasznosban, és akkor most van egy felvétel, ami viszont hosszát tekintve annyival hosszabb lesz, hogy ez már rendesen eléri a műsornak a úgymond időntúli részét is, tehát a lekeverős blokkról beszélünk, ez a Sand and Storm a Rowan Clean lemezről. És akkor én ezzel köszönöm meg a rádióhallgatók figyelmet, bízom benne, sikerült ultra dögös és eszmetlenül virtuóz zenét biztosítanom, nekem meggyőződésem, hogy igen. És akkor ezzel most elbúcsúztam tőletek, ne felejtjetek a műsor hivatalos weboldal a 3W-ban zsuffajazz.hu, és ezt idegenyelvű hallgatói kedvéért így is elmondom www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Műsorvégi ellenőrző lista. Kedves hallgató, kérjük, tollal tegyen X-et a megfelelő helyre, ennek hiányában csettintsen az ujjával. A rádió műsor végére elértünk, és jobban vagyok. Sokkal jobban vagyok. Nagyon sokkal jobban vagyok. A rádió műsor végére értünk, és kicsit kinőtt a hajam a fejtetőmön egy foltban. Egész megnőtt a hajam a fejtetőmön egy foltban. Szükségem lenne egy hajgumira. A rádió műsor végére értünk, és alig fáj a fogam. Nem fáj a fogam. A fájós fogam egyáltalán nem fáj, és nem is fájt. A rádió műsor végére értünk, és enyhült a hónajszagom. Nem érzem a hónajszagom. Sosem volt hónajszagom.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Kedves hallgatók, ismétlés műsor következik.
1: Little duckling is bathing in black grease. Na még egyszer. Little duckling is bathing in black grease. Little duckling is bathing in black grease.
2: Kiskacsa fürdik fekete zsírban.

Jazz Club, a mikrofon mögött Zsúfó Peti, és hát nagyon vulgári zenét találtam régóta szemezek vele itt a Winchesteren. Ez a Die Strottern in Jazzverstadt Wien Elegant című lemez. Már most tudom, hogy milyen arcot vágtuk, de komolyan. És a We Must Do This és az Elegant fog jönni, az 1-es és az 5-ös fejtől lemezve, pontosabban ezzel az 5-ös, aztán az 1-es. Az Eleganttal indulunk, ennek a videóklipjét tessék nyugodtan megkeresni. We Must Do This és az Elegant, Die Strottern and the Jazzwerkstatt Wien Elegant. És ennek van egy weblapja is, tehát azt is lehet nézni egyébként, kedvetek szerint. Paul James Benz Jazz Festivalon is vannak videófelületek, ott készült velük egyik, másik, és meglehetősen vicces, ahogy ők így hol neki látnak a dolognak. Történik mindez most, tehát ez egy relatív friss dolog, és nagyon érdekesen reagál az osztrák közönség erre az akcióra. Hát azért most nézzük meg ezt, miközben osztrák nyarunk van, nevezük osztrák nyárnak, vagy havasokbeli nyárnak, hát egész egyszerűen befűtöttem ma, tehát volt már ilyen, sőt júniusban is fűtöttünk pár éve, de most egyik kájába befűtöttem, a lányok már diderektek, ezt nem lehetett már tűrni. Itt a fiús oldalon a háznak a legényes részén azért nincsen befűtve, itt nem vagyok én kis nyápic, de azért nem, az a gyerekeknek nem tarifa dolog, hát kijönnek a fürdőkádból, aztán a dídereknek ezt nem lehet csinálni, hogy vacogás legyen. Ez csak ugye a osztrák nyáról jutott az eszembe, aztán ez azért kell, hogy elmondjam most, mert azt érni fog majd a Spring High, mert arra akarom nagyvonalúan hihetetlen laza ívvel átkötni az egész, tehát ezért kellett, muszáj volt beszélnem a hidegről, az osztrák hideg nyárról, érted? Semmi köze a dologhoz, csak akkor tudom megcsinálni ezt a bravúrt, ha ezt most így csinálom, követted. Jön a zene?

0: Kedves hallgatóink! Rövidesen digitális műsorazonosítót sugárzunk. Az azonosítóval a műsorhamisítást igyekszünk megelőzni.
1: F17M48
0: Ha ön a F17M48 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Zsuffa Péter Jazz Klubot hallja. Most folytatjuk műsorunkat.
2: Köszönjük, hogy műsorunkat választotta.

Itt a Zsuffa Péter Jazz Klub, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és ugye mondanom se kell, hogy ez az osztrák indítás, ez a kicsit ilyen hegyi, ilyen jódlis jazz, vagy nem tudom, mit nevezzem, poénos, ez így egy előke volt arra, hogy akkor most jön egy spring high. Na most ez a tavasz magas dolog, ez már oda vezet el, hogy aztán ebből jön a Cheese and Wine, ami egy vasvári pár szerzemény, mégis a rendszer itt nálam Csepregi Gyulát adja meg szerzőjének, bárhogy is legyen, a Csepregi Gyula arra való emlékezés esedékes, mert lesz egy nyáron, nyár végén, nyár közepén egy ráemlékező koncert, erről majd külön beszámolunk, erről most akkor így fejből nem is tudok. Viszont most ez a Spring High jön, ritkán játszom a Twin Lies Project zenéket, főleg a koncert lemezükkel vagyok bajban, mert a dupla CD második CD az egy koncert felvétel, de olyan bénán szól, vagy nem tudom mi van, de olyan vékonyan, meg áthallásszerű, ilyen távoli, nem tudom. Sokkal jobb a stúdió lemez, azt sokkal jobban szeretem, így hát annál is maradtunk, a Spring High az egyes felvétel, ezután jön a Cheese and Wine, mindkettő egyébként úgy tudom, hogy Vasvári Pál szerzemény. Erős 20 percnyi remek zene következik most.

0: Itt Zsufa Péter, a Jazz Jedi és a Groove ereje.
1: Hi, Tiger.
2: Az alföldi köszönőkecske.
1: Teach me, Tiger.
2: Ez az állat borzasztó bal szerencséjére rohadt udvarias. Még a természetes ellenségeinek is köszön, mielőtt elmenekülne előlük. Évszázadokon át jól nevelt farkasokkal és medvékkel osztotta meg élőhelyét, akik fogadták a köszönését, és csak aztán támadtak. De az osztrákok által behurcolt idegen ragadozók a 19. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban, rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él, de mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban bemutatkozik.
3: Az elhangzó bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk. We apologize for the previous spot.
4: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallotok.
5: És itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsufa Peti. Sixunnal jövünk tovább. Van itt néhány lemez, szerintem a legjobb a Palabre. Ezt persze butaságért mondani a legjobb, meg a Lunatic Taxi. Vagy a Lunatic Taxi és a Palabre, nem tudom. Meg a Novul Vogue talán, meg a Pygmies, meg a nem tudom kimondani a francia címeket. Hát ezek a srácok el nagyon komolyan csinálják. Mennyire jellemző ránk, hogy nem is ismerjük a francia csapást. Alig van francia jazz a látóterünkbe. De az osztrák sincsen túl sok, ugye? Hát ugye ezzel kezdtünk az osztrákkal. Na jó, jön akkor a Palabre lemez, a 12-es, a Malgré tout, ki nem mondom, és a Dessalé, ezt se így kell kimondani, de így olvasom ki. Aztán majd folytatás is jönni fog, ez a Palabra lemez 12-es, majd pedig 9-es felvételein ime.
6: Ez már a műsor?

A nem figyelmen kívüleső számok a valós és a valótlan hányadosuk arányába a figyelmen kívüleső számokkal fordított arányba hívják fel magukra a figyelmet.

Kezdetben Péter űrhajós akart lenni, majd később ügyvéd. A sors tréfája, hogy műsorával minden héten egyszer távoli bolygókra utazik, és remekül meg is indokolja azt.

0: egyébként, és a Paesana jön, ami a kivezető időn túli zenénk lesz, úgyhogy még oda eljutunk, nagyjából 3,5 percen van, úgyhogy ezt kell kihasználni. Hát búcsúra bőven elegendő, hisz a búcsú alapvetően egy nagyon egyszerű zanza, már fejből tudja minden hallgató, amelyben elmondom, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, és hogy meghallgattátok ezt az adást. Azt is tudjátok, hogy ez egy 2 órás jazz műsornak a második órája, amely összefoglaló címének megfelelően Zsuffa Péter Jazz Club névre hallgat, és a zsuffajazz.hu weboldalon lehet erről többet látni, hallani, illetve ott van mindenféle egyéb dolog, föl lehet menni nyugodtan hallgatózni. 2 óra magyar nyelvű rádióműsor készül itt hetente, és most már kiegészült 1 óra angol nyelvű adással, amely folyamatosan keresi a partner rádióit, értelemszerűen nem magyar területeken, hanem külföldön, úgyhogy ez a műsor jelenleg tárgyalás alatt van, mint ezt elmondtam már nektek korábban. Londonnal, talán reméljük Helsinkivel, már elindultunk Berlinben a Multikult FM-en, és hát mondom, hogy apró lépésekben, de haladunk ezzel is, hogy így a magyar jazzt és a kevésbé ismert előadókat egy kicsit szétpumpáljuk a világba, legalább egy bizonyos szűk körnek az ismeretanyagát bővítendő, tudjunk szolgálni magyar jazz hírekkel a világban. Hát ez történik, ez megy, megtisztelő figyelmeteket megköszönöm műsorvezető szerkesztő Zsuffa Peti, tudjátok zsuffajazz.hu, találkozunk a jövő héten, viszont hallásra, sziasztok!
1: Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat, ugyanis amit hallottak, az nem egy rádióműsor volt, hanem pusztán egy zavar az elektromágneses térben, amely megrekedt egy termikus zsebben, és visszaverte a hold fényét. Most kérjük, nézzenek a hangszóróba.
2: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok. Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.